0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép jó estét kívánunk a mikrofonnál Bányi Kriszta és Palágyi.
2: Zsófia köszönti önöket.
1: Zsófi, azt hiszem minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Ausztria az Eurovíziós Dalfesztivál lázában ég.
2: Ez így van, hisz tegnap este Bécsben megvolt az első elődöntő, ahol 10 ország jutott a döntőbe. Ők a következők: Moldova, Svédország, Görögország, Belgium, Finnország, Izrael, Szerbia, Horvátország, Litvánia és Lengyelország. Kriszta, voltak neked kedvenceid?
1: A továbbjutottak közül a finnek és az izraeliek is tetszettek, na és az olaszok, akik szintén ott vannak a döntőben, ugyanis a házigazda Ausztria mellett 4 nagy támogató ország automatikusan kvalifikálta magát a döntőre: Németország, Franciaország, az említett Olaszország és az Egyesült Királyság. Egyébként holnap jön a második elődöntő, meglátjuk, kivel bővül a kör. Na de térjünk rá a hírekre. Több év szünet után idén újra volt 2 diák, aki magyar érettségire jelentkezett Oberpullendorf Felsőpulyán a Liszt Ferenc gimnáziumban. A diákok mint második idegen nyelvből írtak ma érettségit. Susanne Huber, a gimnázium magyar tanára avat be bennünket a mai írásbelibe.
3: A ma délelőtt zajlott a magyar érettségi a második idegen nyelvből, és 2 diák választotta ezt a nyelvet. Azt jelenti, hogy 4 különböző készség szerepelt a feladatokban. Volt olvasási, volt hallásértési, volt nyelvhelyességi és írás feladat. Szöveget kellett írni a végén. Sajnos csak 2 diák érettségizett. Ők anyanyelvűek voltak, a magyar nyelven nőttek már fel, és biztosan nekik nem volt túl nehéz az összes feladatsor. Tulajdonképpen a második idegen nyelvként azok a diákok is érettségiznek, akik teljes idegen nyelvként tanulják a nyelvet, azt jelenti, hogy B1-es szinten vannak a feladatok.
1: Miként ítéli meg, milyen feladatok voltak a mostani érettségén?
3: Nagyon szépek voltak a feladatok, szerintem. Volt 4 olvasási, 4 hallásértési feladat, amely nagyon érdekes volt, a sportról volt szó, utána a tanulási tippekről volt szó, egy interjú volt, egy fiatal sportolóval, ez egy hallásértési feladat volt, néhány nyelvhelyességi feladat, különböző témához. Szerintem szépek voltak, és jól sikerült minden. Az a benyomásom, természetesen nem tudom, melyek az eredmények. A 13 óráig tartott az egész, tehát
1: nyilván ez majd később derül ki, amikor ellenőrzik a feladatokat. Igen. Van-e szóbeli folytatása is ennek?
3: Lesz a szóbeli folytatás is. Nem kötelező, hogy írásból is szóbeli vizsgát is tegyenek le a diákok, de ez a 2 diák, aki ma írásban érettségizett, a szóbeli vizsgát is tesz le. Ez júniusban lesz, különböző témákhoz kell beszélgetni egymással. Ez egy új rendszer most, hogy a diákok egymás között beszélgetnek egy részben, és a második részben monológust tartanak egy témához. Húznak, tehát igazi sorsolás lesz. Előre nem lehet tudni, melyik téma fog szerepelni, de van egy összetett lista, és ezekből egy témakörlista, és ezekből húzunk egyet vagy kettőt, és ezekhez kell utána beszélni.
1: Egyébként most hány diák tanult ebben az évben magyarul?
3: Hát igen, nagyon keveset. Nem tudom azt mondani, hogy osztályban, hanem csak csoportban dolgoztak. Most 3-an, 8. osztályban az érettségiző évfolyamban, és most a 6. osztályban van még 4 lány, aki tanul magyarul egyáltalán. És több diák jelenleg sajnos nincs, de jövőre reméljük, hogy jelentkeznek még néhányan.
1: 22. alkalommal ítélték oda a szociális innovációt elismerő Social Marie díjakat május 11-én Bécsben. Minden évben 15 olyan projektet díjaznak, amelyek társadalmi kihívásokra kínálnak megoldást. Az idei évben a Social Marie felhívására 366 pályázat érkezett be, ezek között volt 7 magyar is. A döntőbe végül 32 projekt jutott, és közülük választották ki a 15 díjazottat, amelyek között 4 magyar nyertes van. Most Tornóczi Zsófia, a Szociálmeri Magyarországi Koordinátora mondja el a részleteket.
0: 4 nyertes projektünk lett, és ezek a nyertes projektek, az egyik a BBM Farm, ők a Budapest Bike Mafiának egy olyan közösségi kertje, ami hajléktalanok számára nyújt lehetőséget, hogy aktívnak és a társadalom tagjainak érezzék magukat, közösen kertészkedjenek, közösen egyenek, egyáltalán találkozhassanak csapatban, másokkal, önkéntesekkel, úgyhogy ez egy nagyon különleges projekt, méltán nyerték el az egyik díjat. Egy másik nyertes projekt a Fejderítő, akik óvodai pedagógusoknak készítettek egy nagyon izgalmas pedagógiai útmutatót, meg egy egész ilyen különleges játékszettet, amivel a többségi társadalomnak, tehát az átlag gyermekeknek nyújthatnak lehetőséget arra, hogy megértsék azt, hogy milyen a másság, milyen az, amikor valaki vaknak születik, milyen az, amikor valaki más bőrszínnel születik, milyen az, amikor valaki autisztikus jellemmel születik. És a gyerekek nagyon-nagyon könnyen megtanulják játékosan azt, hogy mindannyian különlegesek vagyunk, és mindannyian mások vagyunk. Akkor van egy olyan projekt, akit a nyertesek közt köszönthetünk, amely a Habitat Magyarországnak a projektje, ez a falusi lakhatás projekt. Ők abban különlegesek, hogy egy olyan helyzetre hoztak egy megoldást, ami egy állami támogatás a falusi csók, de kiderült éppen azok, akik a leginkább rászorulnak, tudják ezt nehezen igénybe venni, úgyhogy egy egyablakos modellt hoztak létre, aminek a segítségével és külön előtámogatással, valamint egy mentorálással egybekötött egyéb segítséggel sikerül nekik megfelelni ennek a támogatási rendszernek, és részt tudnak így venni. Ez az Erste Bankkal egy közös együttműködés keretében valósul meg. És akkor van még egy projektünk, amelyet a nyertesek közt köszönthetünk, ez pedig az Érzelmi Erőforrások Minisztériuma. Ez a projekt pedig egy olyan különleges, kitalált minisztérium, ahol az embereknek az érzelmeivel, a magányossággal, egyáltalán rengeteg olyan alapvető életérzéssel foglalkoznak, ami per pillanat kevésbé van porondon az állami szférában. Ez egyrészt egy online platformot jelent, ahova be lehet jelentkezni, és lehet ilyen különleges témákról beszélgetni, másrészt pedig maga egy állandó kiállítás is, ahova be lehet menni, és tényleg mint egy minisztériumban ezekről az érzelmekről, érzésekről, gondolatokról lehet közösségben tovább gondolkodni.
4: Nemzetközi hírek.
2: Magyarország kormánya tegnap, pontosan egy hónappal azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt és Fidesz pártját leváltották, Magyar Péter új kormányának miniszterei tegnap délután letették a hivatali esküt. Az eskütétellel a kabinet hivatalba lépett. Tegnap került sor a miniszterek meghallgatására a megfelelő parlamenti bizottságokban. Őket a kormány főjavaslatára Sulyog Tamás államelnök nevezi ki. Az új kabinetben a kormányfő mellett 16 miniszter ül, mindannyian magyar Tisza pártjából. Orbán Anita külügyminiszter a miniszterelnök helyettesi tisztséget is betölti, még az új kormányban 4 nő is helyet kapott. Orbán előző kabinetjében kizárólag férfiak ültek.
1: Köszönjük szépen, Zsófi, és akkor most folytassuk szerda lévén a junioronnal. A múlt héten jártak itt nálunk a budapesti Tamási Áron német nemzetiségi gimnázium 10. évfolyamos diákjai, akik közül páran a mikrofonunk elé is álltak. Így ma a következő junioron epizódban őket hallhatják. Méghozzá az anyák napjához kapcsolódóan arról kérdeztem őket, hogy mivel készülnek ilyenkor, hogy ünneplik ezt a napot. Hallgassuk csak meg együtt!
5: Mi ugye mindig nyilván virágot is viszünk anyának, meg aznap a sütés, főzés, takarítás, ezeket mindig átvesszük tőle, mert azért úgy is, hogy ugyanúgy van munkája, mint apukámnak, ez megmaradt, ez ilyen tradíció, vagy nem tudom, hogy a nők takarítanak, meg ilyenek, és akkor ezen a napon azért legyen neki is sokkal könnyebb. Általában szoktunk sütni is. apával valamilyen kis sütit, most almespitét csináltunk, és ez így az ő napja.
4: Mi úgy szoktuk anyával, hogy nekem van a keresztanyukám, és általában hárman ünnepeljük, mert nekem ő is olyan, mintha egy anyukám lenne, vagy valami hasonló. És általában elmegyünk hárman így moziba, meg ebédelni, reggelizni, meg veszek mind a kettőjüknek reggel virágot, elköltöm rá az összes pénzem, és ennyi.
6: Mi sokan vagyunk testvérek, ezért így a hétbe van osztva, hogy ki mikor mit csinál. Van ilyen napi rend, szóval nem feltétlen anyának kell bepakolni, kipakolni, főzni, mosni, takarítani, hanem ezt megosztjuk ezt a munkát, ugyanúgy veszünk virágot, próbáljuk ezeket a terheket levenni róla, próbálunk neki segíteni, békén hagyjuk olvasni.
7: Kap én időt,
6: igen.
8: Milyenkor meglátogatjuk a nagyszülőket, veszünk nekik virágot, sütünk sütit mindig, így általában a gyerekek, apa is azért szokott így segíteni. Együtt eszünk, ünneplünk, játszunk, és így szépen el is megy a nap azzal, hogy mindenkit meglátogatunk, meg hát nyilván segítünk anyának, helyette csináljuk meg az ő mindennapi feladatait, mert hát igazából ugye az anyukák nagyon sokat dolgoznak ilyen szempontból, hogy még a munkahelyükön is, meg közben mosogatnak, meg főznek, úgyhogy ebben segítünk neki.
9: Nekem van egy nagyobb testvérem, is azt próbáljuk csinálni, hogy azért levesszük a terhet anyukámról. Én főzni nagyon nem tudok, de valamit megpróbálunk azért összedobni, meg persze virágot is minden évbe veszünk. Hát ez idén úgy sikerült, hogy hazahoztunk egy bal hátsó gumidefektet, miközben elmentünk virágot szedni, de nem baj, a szándék megvolt. És hát igen, csak annyi, hogy terhet próbáljuk azért leszedni.
10: Nagyszülőkhöz leszoktunk menni általában mi is Mezőkövesd világvárosába. Ott ünneplünk, nagyanyámat is felköszöntjük, anyát is felköszöntjük. És hát most hazudnék, hogyha azt mondom, hogy azért én annyit takarítottam volna most anyák napján, vagy átvettem volna anyától azért ilyen háztartási feladatokat, de azért próbáltam segíteni, megálltam azért a helyen valamilyen szinten.
1: Ha elmaradt ez most anyák napja, akkor javaslom, hogy valamikor pótold, nem csak azon az egy napon érdemes segíteni.
10: Mindenképpen.
1: Időjárás. Az éjszaka az ország nagy részén beborul az ég, a déli szél jelentősen csillapodik, a hőmérséklet pedig 9 és 2 fok közé csökken. Holnap Urunk mennybe menetele ünnepnapján, kezdetben főleg délen süt még majd a nap, de fokozatosan itt is sűrű felhők érkeznek. Délelőtt többnyire száraz idő várható, délutára azonban egész Burgellanra kiterjednek az esőzések, helyenként zivatarok is előfordulhatnak heves esővel. A szél fokozatosan élénkül, a hőmérséklet a záporok előtt 15 és 19 fok között alakul. Ránézek az órára, Zsófi, és azt látom, hogy hírmagazinunk adásának végére értünk, és holnaptól te leszel az, aki várod majd a hírekkel a hallgatóinkat.
11: Így is van. Holnap egy újabb eurovíziós elődöntő, szombaton a döntő, és mi mindenről természetesen beszámolunk.
1: Most pedig búcsúzunk, a viszont hallásra további szép estét kívánunk. A mikrofonnál Bányi Kriszta
11: és Palágyi Zsófia búcsúzik.